Mikor a puderkék sportkabátomba feszülök, s az utcán zúzok, vagy egy kirakathoz húzok, s fölmérem, hogy miben szabad bíznom, sok női szempár smirglizi az izmom.

Húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, húzok, hú